0: Hidayah 103,4 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'al